ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon. I like to make this crew sincere, but the muscles and house within the functory.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Achtung!

0: blá blá blá blá blá blá blá blá.
1: Amíg mások csak beszélnek,
2: beszélnek, beszélnek,
3: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
4: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megáll.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

az évtized legfrissítőbb rádiója.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha
9: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Józanél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Yeah, let me be.

Yeah.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Nincsen frekvencia. Nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: higher. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

0: Big Dog Radio.
1: Oh, Jungs, war das. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Radio.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Tangó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

să-ți spun ce simt. Alô, iubito.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így.

0: infinitus.
1: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
2: Amíg mások csak beszélnek,
3: beszélnek, beszélnek,
4: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
5: Vitamin Rádió.

hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faradták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány. Ezt az égés. Majd megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

Hello, hello, hölgyek, urak, ez itt a Bitang Jó Rádió, mert már a Fafajó Pinokkió egészen 18 óráig. Ugye 2026, egy új hónapot kezdtünk, ugye augusztus 3-a van hétfő, és a hétfő 16 órakor slágerek 45-ös fordulaton.

hogy a hétfő van, elindult a hét, kérem szépen, kinek jobban, kinek jobbul, kinek rosszabbul. Szerencsétlen hétfő nem tehet róla, ő lett ugye a hét első napja. Én persze néha szeretem. Ma kivételesen utáltam a hétfő, szerint dolgoznom kellett menni. Igazza, most ilyenkor utáljuk. Hát Béláim, this is the Bitangyó Radio Station, benne a Fafejő Fafejő Pinók, és persze benne a slágerek 45-ös fordulaton, Hanzi Zoltán műsora. Ez pedig egy jól ismert nyitó muzsika, Love Deluxe és a Here Come the Sound Again. Itt jön a hang újra és újra minden héten, hétfőn, kérem szépen, egy hang, mely bizony-bizony megunhatatlan. Ugye, mondom én nektek. Nem, ugyanaz, most kinek a pap, kinek a papné?

Szóval a bitangyóradio.com egy megújult weboldal, ahol persze szintén ugye fönt van a podcast menüpontunk, amelyben bizony meg annyi régebbi műsor hallgatható, visszakerem szépen. És hol van a kopasz? Kopi! Bújj elő!

egy műsor, köszönöm szépen a Retro jegyében minden hétfőn. Nem vagyok egy Attila, hanem egy Zoli vagyok. Ú, basszus, ezt elpasztam. No, kérem szépen, egy biztos, hogy vannak a körünkben ugye úgymond meglettebb hölgyek, kérem szépen. Akik biztos tudni fogják azt a következő felvételről, hogy ez vajon micsoda, kicsoda?

jól emlékszem, hogy minden héten felcsendült ugye a magyar televízióban ugye ez a dal. Ez nem egy filmnek volt a betétdal, amely bizony kérdőszerűen a 80-as években igen nagy népszerűségnek örvendezett. Ez pedig ugye valóban nem volt más, hogy egymás után ki is találtatok, hogy ez volt a Dallas című film, és annak a betétdal kérdőszerűen a Bitangyó Rádióban.

Hogy a Carl Douglas által a sikerevít Kung Fu Fighting a Bütöngi Rádióban, ezúttal a Banzai nő formációtól, bütöngirádió.com, vagyis egy rádióhatrak nélkülben a Fafejú-Fafia Pinocchio egészen 18 óráig. Szintén egy ismerős dal, kérem szépen. Amelyetlen, hogy a 80-as években érte ugye igazából a nagy virágzását már feldolgozás alatt. A téma az eredetét, kérem szépen, Shaking Blue és a felvétel a Venus a Bütöngi Rádióban.

egy régi felvétel, hogy ez ott a Shocking Blue, kérem szépen, és ugye ez a nóta eredeti, kérem szépen, hogy amit annak ugye például a Banana Rama, ugye ismételten ugye sikere jött a 80-es évek elején, ugye ez nem is mind a Venus, kérem szépen, a bitongiradio.com, mert tehát ugye Shocking Blue és a Venus. Érkezik a maga a dal szerzője, ez saját szerzeménnyel. Egy méltán népszerű producer, dalszerző, énekes, akinek bizony meg annyi előadó köszönti a karrierét és a sikerét, mint például Divine, vagy éppen a The Flirts. Ugye Bobby Orlando. I'm so hot for you. Bobby Orlando.

Egy egyedi hangzásvilág, ugye Bobby Orlando és az I'm So Hot For You. De innen a hangzás egyébként, ugye, ahogy mondottam, Orlando, és a Bobby Orlando után ugye Divine hangzás, ugyanez, hiszen ő volt a zene, illetve az úriember menedzsere és a dalszerzője. Akár csak ugye a Flirts formációnak.

Szóval egy fantasztikus dalam, Black Ramsey-ben a 80-as évekből. Bobby Orlando egy saját szerzeménnyel, I'm So Hot For You. This is the Beat on Your Radio Station.

Egy műsor ugye minden hét, főnkörül szépen 16 órától 18-ig a műsor címes Lágerek 45-es fordulaton, benne pedig a Fafejő Pinokio ugye egészen 18 óráig. Egy műsor a Pittangy Rádióban. Igaz, Wolfikám? Az úriember neve Monte Cristo. Úgymond ez a kettes szám, a kislemez sikere az úriembernek. Hiszen az első nem volt más, mint a The Girl of Lucifer, vagyis Lucifer lányai. Ez a kettes számos sikernek szánt kislemez Lady Valentine, Monte Cristo.

a legendás, a 80-as közepén járunk elő szépen, amikor 87-ben, ha jól emlékszem, ő mondta Cristo, és a Lady Valentine.

Ögyelköri bálvány egyébként az úriember. Ragadtak rá, kérem szépen a nők, mind ugye légy a papírra, kérem szépen bizonygőradio.com, ugye benne, tehát ugye Monte Cristo és a Lady Valentine. Most pedig érkezik egy sajnos fiatalon elhunyt fantasztikus muzsikus zenész, aki ellen bizony volt ugye pisztolyos merénylet is, ugye próbálták lelőni Kingston stúdiában, de nem sikerült a merénylet. Az elkövetőket ugye elfogták, ő néhány kortársal megúszta, és persze felesége is. Bob Merlin, The Wailers, Tear It Up.

egy legendás muzsikus, egy legendás zenészként szépen egészen pontosan egyenesen Jamaikából. Bob Marley és csapata The Wailers, de persze nem kisebb nével, mint Peter Toshal. Ugye persze később kivált a zenekarba, és önálló szóló karrierbe kezdett, akit szintén előttek saját családi házában. Szóval bitagyoradio.com. Egy fiatal elhúnyt fantasztikus zenész, hiszen 38 éves ugye egyébként rák vitt el Bob Marley-t. Egy közösség éltette, hallgattak rá, követték. Ezért is volt kérem szépen a nép, illetve úgymond a hatalom ellensége és a nép barátja. Bob Marley a Bitangi Rádióban, és a Stir It Up.

Lemezett a korongján már egy fantasztikus kislemez, kérem szépen, akár csak a többi egyébként. De ez bizony keresztül van, akiden történelmet írta a slágerlistákon. Bütangyorádió.com, egy rádióhatárok nélkül.

Magyar fantasztikus frontember, igazi perpétum mobile, Mick Jagger és csapata, The Rolling Stones, és az Angie.

egy karrier kezdete. Mick Jagger és a Rolling Stones. Egy siker persze, mert napjánkig is még mindig kitart. Angie szól a felvétel, a Bütöngő Rádióban.

egy rádió határok nélkül, kérem szépen, ez itt a slágerek, 45-es fordultam benne a Fafejú, Fafejú, Pinokkió műsor egészen 18 óráig. My mother was a teacher. Aztán érkezik majd a lejátszók mögé. Littlen és a Hevese Vegyesen című műsorával, majd pedig, hogy őt követi 20 órától megszokott menetrend szerint Szíl és a Rockvillám. Mert ez a Bitangyó rádió, egy rádió határok nélkül. Egy megújult weboldal, gyere és nézz körül te is. Hallgass vissza a régi adásainkat. Bitangyoradio.com. Van egy Dieter Boren szerzemény. Egy hölgy Hollandiából. Ő Caroline Müller, vagyis a CC Catch. Good guys. Only been in the movies. A jó fiúk bizony csak a szügyim filmvászon lenyernek. Ez persze hol igaz, hol pedig kevésbé igaz. Mert bizony, hogy csajok pedig csak a rossz fiúkat szeretek, igaz, kedvesem? Pedig nagyon jó vagyok. Bitangyoradio.com.

Good Guys. I'm living in movies. Ezek a jó fiúk, ezek a jó fiúk, mindig csak a filmvászon ne nyernek. Mert bizony-bizony a jó, csak mindig a rosszakat viszik el általában.

guys. Nyolcvan 9-ben járunk ugye, ő már CC Catch. Egy Dieter Bohlen szerzeménnyel.

Szóval, hogy az igazságot elárulva nektek, ugye, hogy bizony-bizony a jó fiúk csak a filmvászon nyernek, mert ugye valóságban ugye a csajok mindig a rossz fiúkat választák. Kigyúrt, kopasz, tetkós, bőrfejű, na meg minden. Bitangi Rádió, akár hány börtönt megjárt, akkor azt kell nekem, mert az fasz a csávó. No, 89. Edward Marianne Gold és csapat az Alphaville. Hát Júliák, kimenektek egy Rómeó. Alphaville.

No, stai, vigyázz, egy gyorsan ifrolosás a bitongerődő csetfalán. Nem mozogjatok, álltok egy helybe. Ugye legelől a következő kettőműsor házigazdája Little Lionel látható, aki bizony 18-ra átveszi a lemezek pörgetését a bitongerádióban. Mérkedik hozzátok 18-rától a Hevesen Vegyesen című műsorával. Utána van szorosan a két robotunk, hogy van egy intelligens, igazkedés, maskora látta már tesztelted Bobby barátunkat. Illetve ugye R2D-t, aki kicsikét bizony olajozásra vár még. Itt van a szép erdélyből Bubba barátom, ugye itt van Bandi, 98, itt van a Csámpás, az itt van az örökké elégedetlen Kata, itt van a Maskora 67, kérdezőpen a rádió egyik őskövülete, háttérben pedig Jopapa. Itt van Mázi, gyerekek, hát nagy mázitok van. Itt van a Nefertit, itt van Pista 67, itt van a Roli, és persze a sortadottor is, mint mindig, vagyis legtöbbször, pedig kedvesem ez Zorka zárja, ez a sok zibet igaz, zárul Zoli zenetára. Bitagyoradio.com, csókides! Ja, és persze a háttérben a felejthetetlen zászló lóbáló Wolf is itt van. Na mit főzti, anyjuk? Mit főzti, meg lehet tenni? Egy 89-ben járunk, ugye ez már Marianne Gold. Hát az aranyintorkú úriember, ugye Marianne Gold és a felvétel. A Romeos, tehát Alphaville és a Romeos. Hát kövünk kéhez, akkor mindent megeszünk, tudod, kedves maskorra. Na, akkor én meg pengedtek hozzá. Bitangyoradio.com, Gypsy Kings és a Volare.

Mondd akkor vajszint, anyjuk. Mit is szerezett Joe papa? Ja ne ediket, most már értem. Babám, látom, etetnek tégedet rendesen itten az emberek.

meg a kis trubadúra a Bitangy Rádióban, ha lejátszok mögött a fafejű fafi a Pinokié. Pinokié, úristen basszus! Addig hagyja, nem jönnek a sustorgó szavak, de hogy már a Pinokié, jájé. Végződések, basszus, ez már a vég. Hogy a végződések sem mennek, basszus kulcs, ez már a vég, ezt akartam mondani.

0: min killeni?
1: Mit beszél ez? A csendben maradnál, talán megérteni.
0: Lukadu, mette, a kicsi emegyén. A nőnő vele van.
1: Lefordítanád? Nagyon fürgén pereg a nyelve, nem értem.
2: Hogy akkor azt mondom nektek, hogy mondok négy nevet. Leonardo, Rafael, Donatello és Michelangelo. Kinek mit mond ez a négy csodás néve? Kid has to

Így igaz, köszönöm, hogy ez a négy néve, nem esetleg a négy Teenage Ninja Technőcnek a neve egyébként. Hiszen a dal a film egyik betét dala. High Tech 3, featuring Jack Kitke. Pinted Wheel, vagyis pörgesd a korongot. Teenage Ninja Technősök. Abitangyó Rádióban. Good time.

DJ, Spin the Drill, vagyis DJ pörgesd a korongot, tehát a Mutant Girl menetet, ugye Hightech 3 és Yakit Kei közöse. Egy dalatini nincs a Technic című filmből,

És hiba a csatról megjelent egy korongot pörgető lemezlovas. Ő pedig Jetski. Hát hello Jet! No, Jetski, láttam kataszélyben a csillogást, hogy megjelentél. Ugye ez már Rocco, nem a 3XL-es filmből van az úriember, nem összekeverendő az avvali Roccoval. Szóval Rocco, kérem szépen, és a The Coronation, és a felvétel, a Marina bizony.

0: Hát uraim, Marina, Marina, csak úgy egymás között. Ugye tudod, te is, tudom én is. Tudja az egész férfi társadalom.
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mit csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azokra műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna? Hát hogy?

No. Rocco, kérem szépen, mit engem rádióban, hölgyeim, halljátok, Rocco! És a The Coronation. És Marina, a Bitangyó rádióban.

azért egy jetski, mert állítsd át a nyelvet magyarra. Szerintem neked angolul van a nyelvet, és ezért átírja, átjavítja. No, tehát hölgyeim, ugye? Nagy hurrá, hiszen rokkó volt a Bitangi Rádióban. Na jó, ez nem az a rokkó volt, ez egy másik. Na, bitangirádió.com. Hát, jó Istenem, tudott nektek ugye kigazodni? Hát akkor a férfi ember hogy tudna? Hát hogy tudna?

egy fantasztikus hang, egy fantasztikus dal, egy fantasztikus dalszerző. Mindez egyben, kérem szépen, a Bitangi Rádióban. Ő Elton John egy fantasztikus felvételen. Ez a Sacrifice.

0: pitangyoradio.com. Egy rádió határok nélkül benne a fafejű fafejű Pinokio egészen 18-nak az érkezik, hogy a Little Lion és a Heves Megyesen című műsora. És egy őt költi majd ugye minden hétfőn, ugye szokásunkhoz szíven, 20-rától Szil és a Rockvillám a Pitangyó rádió műsorán. Életem 5-6 kilót simán eltartok. Még fejen állva is. Áj, Béláim, Bélem, ha már ilyen szépen összejöttünk, ugye itt van a Maskora, kérem szépen, a maga őserejével, vagy éppen ugye itt van Jet kollega, itt van a rádiósa, kérem szépen, szóval meg annyi őserő a Bitangyó rádió Jet falán. Hát, hölgyeim és uraim, akkor pedig toljuk meg, Béláim!
1: Áj, gondolkodjunk! Toljuk arrébb a kocsmát!
2: Hát, kerünk!

0: előbb kijelölöm, hogy meddig kell tolni! Figyeljetek csak!
1: Na, figyeljetek csak! Semmi sumálkolás!
0: Ez a jel! Na most, Béláim!
1: Na most, Béláim! Nyomjuk! Nyomjad, most ne sumálkolj! Te is életem! Add bele a kilókat!
0: Álljunk meg, Béláim! Álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni!

0: Jung Meg.
1: Jung Meg Béláim, Jung Meg. Úristen!
0: Rátoltuk a kabát! Rátoltuk! Túltoltuk! Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát! Túltoltuk! Rátoltuk! Túltoltuk! Rátoltuk!
1: Túltoltuk! Rátoltuk! Hát paskor annyira toltad a basszus, hogy túltoltuk! Hát rátoltuk!
2: This shows real intellectual muscle.
3: Is it? Is it? If your system is whack, then you should hear.
1: ISMC.
3: Easy.
1: Hát így easy.
3: Is it?
1: Vagyis így könnyű. Hát nyilván tudjuk, kérem szépen.
3: Whack, then you should hear.
1: Megtörténik a baj. Túltoltuk!

0: titanyoradio.com. Benne a Fafi Pinokio egészen 18-ak, az érkezik, hogy Little Lion és a Hevesem megyesem, majd pedig ugye Szill és a Rockvillám. Igaz, Wolfi Meyer. Ez a Pitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy boldottán, egy örötti boldottán.

Jav Bene and the Master Mixers a Bizangyő Rádióban keresztül. Most érkezik egy kislemez, ami bizony 89-ben szerintem az egyik legmenőbb kislemez volt annak idén, hiszen berobbant a listákra. Ez nem volt más, hogy akarok, mint a Kaoma és a Lambada.

Erre robta kicsi és nagy. És persze közepes is. Kauma. Lambada.

kezdje ezzel a dal, hölgyek urak, hogy a kezdetét vett egy őrület az egész világban. Ez volt a Lambada őrülete. Törvőként söpört végig, szépen az egész világban a Kaoma Láz.

Szóval 1989-ben kezdett szépen kezdetét vette a lambadalás az egész világban. Jöttek a másodok, persze jöttek a kopik, kérem szépen, és íme ebből egyesok közül Carioca.

Jajajajajaj, kérdő szépen a Lambada Láz 89-ben az egész világon. Karaoke és a Lambada. 1989-re. Ez itt a Bitangered, benne a slágerek 45-ös fordulaton, benne a fafejű Pinocchio egészen 18 óráig. Most pedig kérdő szépen érkezik egy darab kakukktojás. Mindenképpen szeretném veletek a felvételt megosztani, tehát érkezik egy darab kakukk tojás. Ráadásul kettős értelmű is kakukk tojás következő lemez. Ezt a lemezet a korongján egy maxi lemezzel látható, ha láthatnátok. Ez az egyik ugye, és a másik pedig ugye, ez egy 33-as maxi, tehát nem 45-ös, tehát kétszeresen kakukk tojás a következő maxi. Ez egy hétvégi szerzemény. Időm sem volt megmosni.

svéd csapat egyetlen egy album az egész munkássága a formációnak. Egy halandzsa nyelven által kiadott lemez egyébként. Caramba! És a Huba Huba Zac Zac.

kivétel egy lemezkerem szépen a csapat munkássága. Az összes dolog, hogy a halandzsonyelv van elénekelve, akár csak az éppen most pörgő felvétel. Ennek szíve egészen egyszerű, huba huba, zaty zaty. Ez egy svéd banda, igen. Aha. Haba haba zuty zuty. Szóval ez egy kétszeresen és elismert kakuk tojás, hiszen ezúttal egy Maxi lemez remezátszó korongján, és tudom, hogy létezik Maxiba egyébként. És így ezúttal egy 33-as lemez pörög remezátszó korongján. Caramba az előadó neve, és a huba huba, zaty zaty, Caramba! Persze, ne felejtjük el, hogy igazából a 80-as évek közepétől ugye fölfele a piacot a Stock Aitken Waterman Trio uralta. Hát én egy hölgy, szintén ebből az istállóból avanzsálva, akárcsak Kylie Minogue, vagy éppen Jason Donovan, vagy éppen a Dead or Alive, és persze meg annyi név a naptárban, hogy Rick Astley, úristen, hát íme ő Sonja, aki bizony-bizony, jó marokra fogja. Pitangradio.com, várjunk a mikrofont. Sonja! You never stop me loving you. Ő tehát már Sonja.

Sonja. Hölgyeim, sőröm, hogy egy biztos, hogy a rend biztos. Számosan ráfordulunk a finishre, hiszen érkezik 18 órától már a Little Lion és a Hevese Vegyesen című műsora. Majd pedig 20 órától érkezik már a Seal és a Rockvillám. És bizony ugye holnap, vagyis kedden is ugye jönnek a műsorvezetők. Érkezik Seal. Egy kis lazulásival. Őt követi majd ugye 18 órától Ronnie. Nem tudom, mi lesz, ugye vagy hajrázás lesz, vagy pedig ugye zenei káosz. Majd pedig ugye őt követi 20 órától Casey és a Music Party. Egy fantasztikus, de egyben tragikus sorsú duó, kérem szépen a London. Boys. My Love.

akik ugye sajnos 1996, ugye január 21-én ugye autóbalesetben ezt szenvedtek, és veszették ugye életüket. London Boys. Egy gyerekfilm a két srácért tehát. My Love.

Szóval énekeld ez a kis szimpa kis dalt, legyen jó napod, legyen egy jó napod, vagy éppen több jó napod a Bütöngő Rádióval, egy rádió határok nélkül, egy rádió, kérem szépen, egy megújult weboldal. Mert ugye néhány szokásos menüpont, mint például a podcast menüpont, ahol bizony vissza lehet hallgatni régebbi adásokat. És aztán hiányzik valaki, vagy éppen valami, az ott megtalálja. Telefon és a felvétel. Simple song.

Na sumákok, figyelem! Ének óra! Hát nyisd ki az ablakot! És engedd ki a hangod! Hacsony a szomszéd! Kitől döglik a légy!

0: What you seeing, single man? Hey! Egyen zsuraim! Köszönöm szépen mindenki megtisztelő és 42 kitöltöttő figyelmet, mert 2 órában érkezik 18 órától Litván és a Hevese Vegyesen című műsora, 20 órától Szíl és a Rockvillám. Tudjátok, ne feledd, ez a Bitang Jó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

0: ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim! Ez a Pitangó Rádió!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir!
0: Hey! Play what you dance. Sing, single man, what you sing, single man. Ne sumákolj, békatka. Hagyj benyitson az a macska. Na figyelj, még egyszer utoljára. Torkot köszörülj. Na figyelj. Vezénylek. 3, 2. Ú, basszus, erre lemaradtunk. Sing, sing a man, oh, what you sing, sing a man.

Gabi, szép estét! Jó rádiózást, Litrájánál 18 órától, mert pedig 20 órától Szillel. Ciao, bye bye! Arrivederci, a Fiderzén! Egy vödör szén, ja most nem lehet vizezni, mert most ugye tiltott a vizezése. Forrolja vízzel. És az áramon is, klímákat kikapcsolni. Yeah.

sziasztok, csodaszép napot kívánok minden kedves Bizongyó Rádió hallgatónak. 2026. augusztus 3-a 18:03

Na, de hát ezt ne kiabálja, mert jövő héten akkor nem fogja átadni időből az adás. Neki jó pihenést kívánunk, köszönjük a remek válogatott muzsikákat. És tudod, ha teheted, akkor tarts velünk. Igen, most megjavult az

olvastam, hogy kik is vannak velem itt a cseten, mert azért szép számmal. No, szép számmal. Tegnap mindenki nyaralni volt, lubickolni volt, strandolni volt, vagy csak egyszerűen tele volt a hócipőtök ezzel a meleggel. Hát, aki lemaradt, az bánhatja, mert nagyon, nagyon jó kis lemezeket hoztam én is. Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfalán Zorkát, Roli 37-et, Pista 67-et, Nefertitit, Maskuránkat, Katát, Csámpás Rozsi, Bubut, Békatkát, Bandi 98-at, két robotunkat, Artur Dutut és Bobit. A műsorvezető kollégák közül pedig szeretettel köszöntöm Ronit és az előző két óra kiváló házigazdáját, Pinocchiót. Kívánok mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódás, nagyon-nagyon jó Bitangyó Rádió hallgatás. Köszönöm szépen mindazoknak a cseten, akik jó adást, jó műsorvezetést kívántak. Egy nagy puszi, egy nagy ölelés mindenkinek.

Szeretettel köszöntöm a háttérben hallgatózókat, és itt van velünk Angie. Szia, már hallgatlak, kis oroszlán. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Kacajkánkat, kellemes műsorvezetést kívánok sok küllel. Puszi, puszi ölelés, nektek is csajok.

Itt van velünk a háttérben Tündés, jó adit kívánok! Írta nekem, köszönöm szépen, neked pedig jó zenehallgatást várunk a csetre, és a háttérben már bejelentkezett dr. Anna is.

bevallom hősiesen, hogy erre a mai napra olyan különösebben nem készültem semmivel. A következő két órában zenélgetni fogok nektek úgy, ahogy majd az szépen alakul. Annyi, hogy megfogtam egy Marék lemezt, Marék Maxi lemezt, és az biztos, hogy ezekkel fogjuk indítani ezt a mai napot, úgyhogy rögtön spot után már lemezezek.

0: akkor csapjunk bele. Jó szórakozást kívánok mindenkinek.
1: Ah!

1996-ban repülünk vissza az időben. Bár Pinokióhoz képest inkább előrébb jöttünk az években. Valahol ott 89 között.

nézegetem, hogy mik történtek esetleg olyan dolgok 96-ban, amik minket akár érdekelhetnének. Hát elég sok minden történt, de szerintem az, hogy megszületett Dolly a bárány, az első sikeresen klónozott emlős, ez minket annyira nem izgat, vagy az első csecsen háború véget ér. Ami talán zeneileg érdekes, szeptember 13-án Las Vegasban meggyilkolták Tupacot. És hát ennek a jó kis lemez. Volt jó repbetét bennem. Valamikor 4 évvel ezelőtt volt egy Tupac zene, ami nekem nagyon tetszett, és hát azóta laptopváltás történt, megvan a régi is, de egyszerűen nem bírok rájönni, hogy melyik az a zene, de majd előbb-utóbb meg lesz. Bár bitang meleg van, azért egy érintés az éjszakában. Silent Circle. Touching the night.

szerkezett Kardos Szilárdunk is. Szia kis oszlán, szép hétfő. Korestét kívánok mindenkinek, jó lemezpörgetés neked. Köszönöm szépen. Hát elképzelhető, hogy végig ebben a következő két

Illetve Tupakon kívül kaptunk még egy hírt a zenei életből 96-ból. A Slash, a Guns N' Roses gitárosa kilépett a csapatból. Közben azért mátaraszoltunk, méghozzá 1985-ben.

2023 év végén jelent meg a Viva la Vida albuma Fancy-nek, és ebből kaptunk rögtön két maxi lemezt is, Narancssárga Bonnie és Clyde, amit per pillanat hallotok. Illetve ugye van a Viva la Vida, ami lila. De akit én ismerek, hogy ezeket a lemezt

Clyde történetét használja föl szerelem és a lázadó veszélyes életmód szimbólumaként a dalban. Fancy. Férfi és egy nő együtt állnak.

Annám érdeklődik, hogy mi volt ez a Bonnie és Clyde dal, ez a 80-as évek feelinget visszaidéző. 2023-as a lemez, évvégi, 2023 évvégi, de Fancy-t hallottad. És nem véletlen a 80-as évek feeling. Ez a mai napig aktív még. 80 évesen is.

Hát Anna azt mondja, hogy az esőt rossz helyre idéztem meg, mert hogy Edinburgh-ban szakad az eső, is hideg van, és majd megfagynak. Küldhetnél belőle ide felénk is. Azt mondja, Békatka a nagy, büdös, túrós teset. Egy kis szele volt a slúz, de valahol Pesten mutattak viharokat, tehát láttam. Odébb kellett volna tolni a házat egy kicsit. Maradunk 96-ban. Falling for you, love. La tour, kis szöszi.

Kiabálják a csajok, hogy gazdag rét, és zugló kimaradt az esőből. Annak küldi az összes esőt. Küldjed, hidd el, ha 3 hétig szakadnak. Talán az segítene rajta. Tündérére ebesen se sikerült sajnos, az esőcsinálás kicsit beborult, kicsit fújt a szél, de ennyi. Anyukám is azt mondta, hogy dobozon se esett egy csepp se.

1984-ben jelent meg Spanyolországban, és rögtön nagy siker lett. És hát ugye Európában, Franciaországban, harmadik, Svájcban, negyedik, Nyugat-Németországban pedig 9. helyig jutott. Zeneileg spanyol szinti pop, de a hangzása erősen kapcsolódik az akkori itáló diszkó.

Szeretetség, ugye Pinocchio szereti használni ezt a szót, hogy egy slágeres. Szóval érdekesség, hogy a német nyelvterületen és Európa nagy részén a Fota Novella annyira kiemelkedett a többi dala közül, hogy gyakorlatilag egy slágeres előadóként emlékeznek rá. Miközben Spanyolországban már a Fota Novella előtt is komoly sztár volt.

Minden szeretettel köszöntöm János unkat is itt a cseten. Vitan kellemes hétfő estét kívánok neked is. Hát végig az a szerencsém, hogy a gerincem megy keresztül a nap, tehát nincs se délelőtti, se délutáni napsütés. Sötétitek, éjjel szellőztetek, és így van 31 fok.

egy hónappal ezelőtt volt az az egy hét nagyon meleg, akkor ott a 37 fok környékén már is azt mondtam, hogy kell valami ventilátor, de nem kaptam. Aztán azóta sem kerestem. Most meg már úgy vagyok vele, hogy ezt a hetet kibírom, jövő hétre nem mutatja.

itt azért már a szeptemberi éjszakák gyakran vannak 10 fok alatt, és azért akkor le tudja az ember hűteni a lakást is, és tud aludni, ami most az a legnagyobb baj különben szerintem, hogy az emberek hullafáradtak, nem így

80-as is a felejthetetlen 99.

e nós que adoramos. Szintén szép narancssárga, maxilláz. Viszka.

Miki László és a csapata Genghis Khan. Még egy magyar érdekeltség van a csapatban, ugye Kismárki Marika.

életre erőteljesen visszafogom magam, de ha kocsiba hallgatom ezt a dalt, szerintem egy kilométer elodébb is hallják, hogy én óbégatok az autómba, teli torokból. Ők voltak a Gindiscán és a Róma.

ez a zene többeteknek bejön. Írja Angie is, hogy de szeretem. Onnám is. Kis zene. Bár lehet, hogy azt még a Gindiskára írta.

Leonard Sutana, Modern Talking. Beh, basta, non

Békacska már le is reagálta, hogy jó lesz a következő is. Azt tudom, hogy szeretitek a kisvöröst. Mondjuk velem együtt.

Szonától érkezik majd hozzátok Szél és a Rockvillám című műsora. A holnapi napot is ő fogja majd nyitni 16 órától. Lehet vele lazulni, 18 órától érkezik majd holnap hozzátok Roni. És szerintem hajrázás lesz. Mert hogy múlt héten káosz volt. Na hát, és akkor most már láthatóvá vált, hogy hallhatóvá vált, amit láthattak a csetesek, hogy mi is a következő maxi lemezünk, hogy készüljön. Take me to your heart. Itt van velünk Tika is. Hello, egy rugó. Puszi ölelés, oda is.

Közben megérkezett a Bitang Jó Rádió csetfalára Tündér is. Tika a mágnes, ő elkezdi behúzni a kis cseteseket. Már azért az előbb fölvont a szemüldökét, és megkérdezte tőlem nagyon halkan és óvatosan.

bírom, mert tündér bogyónak hívják a csajokat cseten, tündér. Már szűkül a kör, jövő pénteken irány haza Magyarország, hú, már nagyon várom.

Jövő héten pénteken megyek, és augusztus 30-án vasárnap fogok visszajönni. Úgyhogy 2 hét, plusz 2 nap, 1. Mert hát a péntek elmegy odafel az úttal, szombat meg, vagy a vasárnap meg visszafele az úttal.

Az biztos, hogy hatalmas lelke van, mert az én összes vérszívásomat képes elviselni már most már. Nem is tudom mióta. Mióta tündél? Két éve. Come on, baby. In the gypsy night, it will come and go. Mennyország vagy pokol? Sziget. 1986. Fölébredt a kata is. Azt mondja nekem, hogy szombaton éjszakáig bulizzunk már megint. Mi lenne, ha akkor buliznál, amikor itt vagyok?

kaptok egy megamixet a Hungáriától. Mert nekem muszáj lehűteni magam.

Azt mondja Kata, van-e meglepetés dalom a számára? Drágám, az elmúlt másfél órában hún voltál. Majd, ha itt leszel velünk és aktív lesz,

egy pár hely. Ma meg lehet riszálni egy kicsit. Van még egy fél órán. Rock előtt egy kis rock and roll.

lépce majd csak elkezdi játszani. Azt az utcabált. Voltatok már utcabálon? Az első évben, amikor innen hazamentem szilveszterezni, karácsonyozni, akkor bizony szilvesztert utcabál.

0: János, tisztelj velem! Kenjed neki! Sótörés! Mi az a sótörés? Ez a sótörés! Mutassuk meg, mi az a lábtörlés? Mi az a lábtörlés?
1: Ez a lábtörlés! Kapod el a csikket!
0: Jó, jó!
1: Hallítsd az a térdet!
0: Jó, jó!
1: Ne ereszkedj le hírta!
0: Na meg a nagybüdös túróst!

Jaj, de utáltam ezt, amikor tini voltam. Most meg már jöhet a randi. Közben visszaálltam lemezek

liftes randira gondolsz? Liftes randim nem volt még. Nyolcadikra hamar fölér a lift. Bárha jobban belegondolok, na jó, nagyon sok minden nem történt.

Erika, te bestia! Azt mondja, hogy a széna sokkal jobb, mint a szalma, nem szúr annyira. Békatka egyből le is csapott rá, hogy honnan tudjam. Nem az a lényeg, hogy a falusi lány ezt honnan tudja, hanem aki a nyolcadikon él, az honnan tudta. Hello, szél, puszi ölelés!

0: Na makaronizunk még egyet, mert hogy elcseszerintettem, annyira énekeltem mint, és közben szerettem volna hozni egy Marót, Viki és a Nova Kultúr zenekar dalt, de nem akarja bevenni nekem ez a fránya a szembroadcaster, úgyhogy még makaronizunk egyet, aztán utána majd jön a következő dal. Na, haladjunk!
1: Mária macaroni, spaghetti, pizza bolognese, fettuccini.

Ádám László, és a No Miss itt a Bitangyó Rádióban. És lassan véget ér a móka, már a részemről legalábbis, aztán lehet mókázni tovább. Na meg mindenféle kellemes rockzenére és hajrázós rockzenére bulizni, Cillel egészen 22 óráig a Rockvillámba. Szóval a holnapi napon szerintem abba hagytam, és nem fejeztem be a reklámot. Szóval Roni hajrázással lesz, és lesz Kézi is a Music Party-val.

0: Váljék egészségükre!
1: Abba hagyjuk ezt a rock and roll twist, mambo és egyéb táncos dolgokat. Hajóra pattanunk, és még átevezünk a másik lemezjátszóhoz.

0: Hogy nem emlékeznénk a tévétornára? Hát most játszottam Santa Maria. Belőle.
1: Eljött a nap, lázas minden gondolat.
0: Nagyon jó gyerekkorunk volt. Hét órára megvacsoráztunk, 4-8-ra meg kellett fürödni, hogy aztán utána leugráljuk a tévétorna alatt magunkat. Aztán végignéztük, hogy hogy köp a maci. Megnéztük a mesét és jót szakát.

Azt mondja Tündér, hogy szerinted túl értékelik a kék szemet. Nem értékelem túl a kék szemet, tehát például Terence Hillnek a kék szemeibe egy percig nem voltam szerelmes. Itt igazából maga a tekintet, amilyen tekintete volt annak a csávónak. És hát ugye megmaradt az, hogy ehhez társult

bajban vagyok, mert hogy el kéne kezdenem játszani az utolsó dalomat, de hát ugye be nem kellett volna beledumálni. Mindegy, hagyom még egy kicsit a Neotonnak a következő zenéjét, amíg elköszönök tőletek, és aztán majd elindítom azt a szép lassú számot, amit a Europe-tól választottam nektek. Erről a jó kis új metal ballada albumomról. Szóval nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitüntető és megtisztelő figyelmét ebben a két órában. Kívánok nektek nagyon klassz hetet, hűvös szelet, esőt, mindent, amit csak akartok, és hűtsön benneteket, vigyázzatok nagyon magatokra. Jön a szokásos bla, igyatok sok folyadékot, vigyázzatok, hogy ne menjetek a napra, és hát bírjuk ki valahogy ezt a hetet. Tolerancia az mindenképpen szükséges és kell. Vasárnap délelőtt 10:30, szerintem 10-kor, nem tudom, hogy Jetskinek a megjelenése mit jelent, hogy esetleg érkezik, vagy nem, úgyhogy minden esetre én 10-kor tuti, hogy itt leszek vasárnap, várlak benneteket szeretettem. Addig is kívánom nektek, hogy legyen olyan a hetetek, amilyennek szeretnétek, fogadjátok szeretettel Szilt, és

Köszönöm szépen a facebookosoknak, a háttérben a hallgatózóknak, a messengeren íróknak is külön köszönet és hatalmas ölelés a Bitangyó Rádió chat falán. Mindenkinek, aki aktívan részt vett itt velünk. Még egyszer csodaszép estét nektek. Jó szórakozás Szillel. Sziasztok, ciao.

Hello, hello, fiatalok, idősebbek is, akik szeretik a rockzenét. Ez itt a Rockvillám, velem Szillel. Várok mindenkit sok szeretettel.

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Hello, halliho, hello, bello, kedves Bitangyú Rádió hallgatók, nem kapsz meg könnyen a dal címe, a szerző Little Devil Evil és kedves Redjox barátaim, és bizony elhoztam nektek, kedves hallgatók, ezt a vadi új zenét, remélem tetszett, a szövege az marha jó volt, szerintem, na de, itt az ideje, hogy ugye, különböző dolgokat, meg hát új dolgokat is hozzak nektek. Kedves hallgatók, üdvözlök minden külső hallgatót, minden cseteken lévő emberkéket, az összes kollégámat, az összes ismerősömet, itt a Bitangyú Rádió chat falán lévőeket, Pinocchiót, Little Lion-t, az előző két órai fantasztikus műsorvezetőjét. Hát Csaje, nagyon jól toltad, nekem nagyon tetszettek a zenék. Hallgattalak külsőn, az az igazság, bevallom neked. Bár nem mondtam, nem kell neked mindent tudni. Na, aztán itt van kedves Roni, Bobby, Arturitu, B. Katka, Bobu 81, Csámpás Rozi, János, Nefertiti, Pista 67, Tika. Üdvözlök mindenkit, nagy puszi nektek, kedveskéim, itt a Bitangyú Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, www.porboletan.hu oldal, és a heavenface.com oldal társalgóinak is. Nagy puszi mindannyiótoknak, de nem csókolok mindenkit végig, mert akkor letelik a műsoridő. Ugye? Hát nem ezért jöttünk bizony, azért, hogy zenét hallgassunk, és hogy jól érezzétek magatokat mindenképpen. Én azt gondolom, 2026... Végre augusztus van, ugye? Augusztus 3 hétfői nap, és Rockvillám Hermina névnapja van. Minden kedves Herminának nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday, túl boldog szülcsi napcsit. Hát kérem szépen, ugye, meghalt, eltávozott tőlünk Bonnie Tyler sajnos. És ennek az emlékére kedves egyik divánk, Pink írt egy zenét, és ezt a zenét elhoztam nektek. Aztán érkezik Freddie Mercury is, méghozzá Time's Wind for No One című zenéjével. Figyelj, indul a rockvillám! Érezd magad jól!

0: Hey-ho, hallihó, hát remélem tetszett mind a kettő zenécske, hát igyekszek mindig valami kis újat becsempészni a műsorba, legalábbis ebbe. Igazándiból nem is nagyon szívesen szólaltam meg egyik dalnál sem, mert hogy hát ugye, szép dalok ezek, higgyétek el nekem, meg hát sokan írják, hogy jó zene, hát köszönöm szépen, igyekszem. Úgyhogy hát a következő zenék is jók lesznek, merem remélni. Már csak azért is, mert az egyik magyar zene lesz majd, de előbb érkezik Bonnie Tyler egyik Eclipse című zenéje. Aztán Lander Kills, valami folyjon, hát valami majd fog, biztos.
1: Don't turn around too quickly.

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Egy kis ébresztő fel!

Jó, hát remélem sikerült kicsit felébreszteni benneteket. Ébredjetek, ébredjetek, ne aludjatok, majd este 10 után alszunk. Én is megyek veletek aludni, mit szóltok hozzá. Remélem azért ma mindenkinek jó napja volt a nagy meleg ellenére, és odafigyeltetek egymásra, úgymond, meg magatokra is. Üdvözöllek, kedves Hava, nagy puszi neked is, itt a csetfalunkon. Látom, megérkeztél. Na de... készültem már még egy Pink dallal. Jön Pink, The Earth Lost in Angel című zenéje, aztán egy jó kis Metallica, ugye, mert már nagyon rég hallgatunk Metallicát, Nothing Else Matters, egy jó kis, hát, vadi új hangszereléssel érkezik, úgyhogy elég tisztán fog szólni, én azt gondolom. Remélem, mindenki jól érzi magát. Már csak azért is, mert ugye már este van kiki nyugalomban, és hát ilyenkor már azért hüledezik le a levegő. Nem mondom, hogy jaj, de hideg van, de mostanában, képzeljétek el, ma azt mondtam, hogy jaj, de hideg van, bassza meg. Ezt így ismerősnek, és hát persze röhögtünk, mint állat. Szóval nagyon hideg van, gyerekek.

Hajszitek, hanem Chuck Norris emlékére íródott ez a dalocska. Szerintem igazán jól sikerült.

Hey-ho, hi-ho, üdvözlöm azokat, akik éppen most kapcsolódtak bele a Rockvillám című műsoromba. Egészen este 10 óráig vagyok veletek, és hát bizony jön egy új női hang, legalábbis nekem új. A dal címet Last Will, Scordalus az előadó, kemény zene lesz, higgyétek el. Aztán érkezik AC/DC, Stiff Upper Lip, itt a Bitang Jó Rádióban. Figyelj, fülej!

Hát bizony, bizony, ez nem egyszerű rock zene. Én elneveztem alvilági rock zenének. Goat metal, úgy mondják. De szerintem van ennél rosszabb is.

AC/DC, Steve Aperlip. Nagyon szeretem ezt a dalt, mert jó kis üteme van. Remélem, hogy nem alszotok. Ébresztő, ébresztő. Hát hideg van, ugye, ugye? Stiff upper lip.

Hey-ho, Hallihó, hát ahhoz képest, hogy milyen alternatív rock zene szólt az előbb, elég pozitív volt a dal, vagyis hát a szöveg szerkezetén azt gondolom, ami nagyon ritka dolog rock zenében, hát legalábbis számomra úgymond, főleg ezek az új magyar rockzenék, konkrétan nevük sincsen, mert annyira ismeretlenek még, legalábbis nekem, de aztán lehet, hogy tévedek, elég sűrűn meglepődök, hogy ha ez tök jó volt, ez kell ide, és akkor leszedem és hozom nektek már is, amit tudok, ugyebár, na de jöjjön egy Rambo, egy Metal First Blood téma nektek itt a Bitangyó Rádióban, aztán 661-től is egy Earth is Lovely, egy jó kis zenerona, aztán figyelj majd fülej feltétlenül.

Köszi Bubu 81 és Bubu 81-nél, hogy itt voltatok, hallgattatok, a falon is voltatok. Nagy puszi nektek, várlak holnap benneteket 16 órától. Egy kicsit lazulunk.

Hát kedves Little Evil Devil, kérlek szépen képzeld el, hogy hétfő van, a rockvillám van. De ha már megérkeztél, akkor én is hozok nektek, kedves hallgatók és hevenősök, és persze a mi csetünkön lévő emberkéknek egy jó kis meglepetést. Fogadjátok nagyon sok szeretettel a következő dalocskát, zenécskét, már nagyon rég hallottuk. És azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy lejátszom nektek egy nagyon szép zenét, és küldöm mindenkinek.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Six 61. That's Slovy Dinting.

Sőt, kérem szépen, hozok tőlük még egyet, You Just Don't Leave Me Anymore a dal címe. Az előadó még mindig 661.

0: Na akkor most füleljetek, fiúk és lányok!
1: Ez a Bitangyú Rádió.
0: Halál a májra, sing-sing!

Szóval ne felejtsd el, hogy halál a májra. Kerozin és Abaházi Csaba, Sing Sing, Halál a Májra című 2001-es mix szólt itt a Bitangyó Rádióban. A továbbiakban érkezik Sex Action, Vörös a Szád. Aztán Pokolgép is érkezik, Újra születnék címmel.

Érkezik a folytatásban kedves Smiley és a Red Jokes közös nótája, Nem az én életem címmel.

A szöveg Little Evil Devil, az a Smiley, ő írta a zene, a zenének a szövegét. Mondd, ha hívsz, mit akarsz tőlem, látsz-e mi? A heavenface.com egyik lakója amúgy ő,

Őszintén gratulálok ehhez a zenéhez is nektek, kedves Little Evil Devil és Regox. Érkezik tancsapda a rock and roll rugója.

Hejó, hajó, utolsó 10 percem van veletek, de ne feledjétek, ne csüggedjetek. Holnap is bazi meleg lesz, készüljetek fel rá. És holnap is érkezem 16 órától. Lazulunk egy kicsit, mit szóltok hozzá. Na de, jön az én egyik legkedvesebb zeném, és remélem, hogy sok a kedvence. Camberiestől a Zombie. Én ezt küldöm mindenkinek.

Jön is az utolsó zeném a mai estére nektek, kedves hallgatók. Egy cover, egy blues cover, méghozzá Don't Cry, egy Guns N' Roses feldolgozás. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma este is, és hát legközelebb ugye hétfőn lesz Rockvillám. Holnap 16 órától várok mindenkit sok szeretettel. Egy jó kis lazulással készülök nektek. Várok mindenkit sok szeretettel holnap 16 órától, ne felejtsétek el. Én mindenkinek jó éjszakát kívánok, köszönöm, hogy hallgattatok. Hello, Bello, Szil voltam.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: kikevergett és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Capitan Jordi.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

hogy mi az igazi klubzene. Figyelj csak!

0: közben. Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: X-I-L.
2: X-I-L.
0: Vagyis Xil.
1: Xil. Xil.
0: Retro válogatás és minden, ami belefér. Xil-el.
1: Xil.